90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt, ennek

komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanult belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: hogy én tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Lezárják az egyik közkedvelt gyalogos átjárót. Jól szerepeltek a Heves vármegyei diákok az országos közlekedési versenyen. Segíthet megszámolni a kuvikokat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. A belváros egyik forgalmas gyalogos átjárójának végleges lezárásáról döntött egy Egri társasház lakóközössége. A Katonatér 7-9 szám kezelésében lévő szakasz a sétáló utcát köti össze a piaccal, ám mivel az ingatlan magántulajdonban van, a lakók jogosultak határozni a használatáról. A város tájékoztatása szerint az itt élőknek évek óta rengeteg problémát okozott az átmenő gyalogos forgalom. Rendszeres volt a szemetelés, a rongálás, és több olyan kellemetlen eset is történt, ami jelentős anyagi és ügyintézési többletterhet rótt a tulajdonosokra. A városvezetés arra kéri a helyieket, hogy tartsák tiszteletben a lakók döntését, akik szeretnék biztonságosabbá és rendezettebbé tenni a saját környezetüket. Bár a változás miatt a gyalogosoknak néhány méterrel többet kell majd sétálniuk a környéken, a döntéshozók szerint egy város akkor működik jól, ha a lakosok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait. Összefogással fejlesztenék a turizmust Heves vármegyében, ahol a szakemberek szerint a jövő az élmény alapú szolgáltatásokon múlik. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében egy szakmai találkozón vitatták meg a résztvevők a térségi együttműködésben rejlő lehetőségeket, számolt be róla honlapján a szervezet. Vas István egyetemi docens kifejtette, hogy a vendégek ma már komplex, személyre szabott élményeket keresnek, amit a szolgáltatók csak közös kínálattal tudnak megadni. Benkő Béla, a Gyöngyös Mátra szervezet elnöke a látogatói szemléletű tervezést emelte ki, amihez gyöngyösi példákon keresztül mutatott be sikeres fesztiválokat, gasztrotúrákat és városi játékokat. A rendezvényen elhangzott, hogy a szálláshelyek, vendéglátók és programszervezők közötti nyitott partnerség jelentősen növelheti a térség vonzerejét. A helyi vállalkozások tapasztalatai alapján már az olyan apróbb összefogások is hatékonyak, mint a szállások, sajtműhelyek és e-bike kölcsönzők közös ajánlatai. A kamara a jövőben is támogatja a partnerségek építését. Játékos formában ismerkedhettek meg az energiatakarékossági lehetőségekkel, a megújuló energiaforrásokkal, valamint az otthonok energetikai korszerűsítésével a látogatók azon a nyílt napon, amit legutóbb tartottak az MVM Mátra ZRT Visontai erőművében, számoltak be róla a létesítmény közösségi oldalán. A rendezvényhez a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott egy szemléletformáló környezetvédelmi programmal, amihez egy speciális bemutatóbuszt hoztak a helyszínre. Az ország minden tájáról érkező vendégek virtuális valóságélményekben, kvízjátékokban és sok más feladatban vehettek részt. A csapat bepillanthatott az üzem hétköznapjaiba, sőt egy hatalmas hűtőtornyot is megtekinthettek belülről. A különleges, egyéni látogatóknak és családoknak szervezett látogatói napokat rendszeresen minden hónap végén megtartják, hogy közelebbről is bemutassák az energiatermelés világát az érdeklődőknek. Sikeres borászati és kulturális rendezvényt tartottak a hétvégén Egerszalókon. A hagyományos nyárköszöntő napbor ünnepre rengeteg látogató érkezett a településre, ahol a vendégek napfényes ruhadarabokkal idézték meg a meleg évszak hangulatát. A látogatók a Szent Andrea pincészet különleges újdonságait és ritkaságait is megkóstolhatták, miközben szakmai vezetők segítségével óránként induló pincetúrákon vehettek részt. A programok mellett neves gasztronómiai partnerek biztosították a minőségi ételkínálatot, így a látogatók egyedi fogásokat és desszerteket is fogyaszthattak. Az esti órákban zenés produkciók szórakoztatták a közönséget a szőlőtőkék szomszédságában. Lőrinc György alapító a megyei hírlapnak kiemelte, hogy a rendezvény célja, hogy felejthetetlen közösségi élményt nyújtsanak a látogatóknak. Remekeltek a Heves vármegyei általános iskolás tanulók a fővárosban megrendezett Ki a mester két keréken elnevezésű közlekedés ismereti verseny országos döntőjében. A rangos megmérettetésen az ország legjobb diákjai vettek részt, akiknek KRESZ elméleti kérdésekben és kerékpáros gyakorlati feladatokban egyaránt bizonyítaniuk kellett a felkészültségüket. A vármegyét képviselő fiatalokból álló csapattagjai Balázs Emma és Vasas Nimród végül az előkelő 6. helyet szerezték meg a rendkívül szoros csapatversenyben. Az egyéni kategóriákban is kiemelkedő eredmény született a delegáció számára. A fiúk mezőnyében ugyanis a füzesabonyi diák Vasas Nimród nagyszerű versenyzéssel a dobogós 3. helyen végzett. A diákok teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a döntőben az ország legfelkészültebb fiatal kerékpárosai mérhették össze a tudásukat a biztonságos közlekedés alapjaiból, számolt be róla a rendőrség. Az érsekkertbe riasztották vasárnap délelőtt az egri hivatásos tűzoltókat. A szemtanúk beszámolója szerint sűrű füst terjengett a környéken, miután kigyulladt az ott található Excalibur középkori lovagi étterem konyhai kéménye. A lángok az épület tető szerkezetére már nem terjedtek át. A Heol úgy tudja, a tüzet a belső faszenes sütőkből kipattanó szikra okozhatta, ami begyújtotta a szellőző rendszert. Az eset idején szerencsére senki sem tartózkodott az étterem vendégszobáiban. A helyszínre érkező egységek gyorsan beavatkoztak és sikeresen eloltották a tüzet, személyi sérülés nem történt. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
2: A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes elességkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyeset honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odugan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
2: Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
5: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Nyárias meleg lesz ezekben a napokban hevesben, de a kánikula nem tart sokáig, további részletek az időjárás jelentésben. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 159. napján, június 8-a. A naptárban ez áll, és egy név Medárd, őket lehet bátran köszönteni, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom a House of Glass dalát.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A néphagyomány szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Medárd napja van ugyanis, illetve az óceánok világnapja, amelyet 1992 óta ünneplünk. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élővilágú gazdagságára és sérülékenységére. Bolygónk 70%-át a világtenger borítja, amely számtalan faj otthona és a földi életforrása is. Számos létfontosságú feladatot lát el, széndioxidot nyelel, a sós víz pedig befolyásolja az éghajlatváltozást, így a felhőképződést is, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például hazánkban is legyenek édesvízkészletek. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Nelly Furtado és Timbaland folytatja a Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló kellemes nyári időnk lesz 26-31 fokkal, csapadék ma nem, holnap viszont már újból jöhet. És jön egy újabb a legjobb zenék közül is hamarosan, mindjárt fél hét, a hírek után Robbie Williams énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Szóltam, figyelj, szép szed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Energetikai nyílt nap a visontai erőműben. Tűz volt az érsekkertben, az étterem kéményében csaptak fel a lángok. Elsősegély nyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Játékos formában ismerkedhettek meg az energiatakarékossági lehetőségekkel, a megújuló energiaforrásokkal, valamint az otthonok energetikai korszerűsítésével a látogatók azon a nyílt napon, amit legutóbb tartottak az MVM Mátra ZRT visontai erőművében, számoltak be róla a létesítmény közösségi oldalán. A rendezvényhez a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott egy szemléletformáló környezetvédelmi programmal, amihez egy speciális bemutatóbuszt hoztak a helyszínre. Az ország minden tájáról érkező vendégek virtuális valóságélményekben, kvízjátékokban és sok más feladatban vehettek részt. A csapat bepillanthatott az üzem hétköznapjaiba, sőt egy hatalmas hűtőtornyot is megtekinthettek belülről. A különleges, egyéni látogatóknak és családoknak szervezett látogatói napokat rendszeresen minden hónap végén megtartják, hogy közelebbről is bemutassák az energiatermelés világát az érdeklődőknek. Tüzet oltottak az EGRI hivatásos tűzoltók vasárnap délelőtt az érsekkertben. Az Excalibur étterem konyhai kéménye gyulladt ki, amiután sűrű füst borította el a park környékét. A Heol úgy tudja, a lángokat a belső faszenes sütőkből kipattanó szikra okozhatta a szellőző rendszerben. A balesetben senki sem sérült meg. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Június 8-a van, hétfő, Medárd napja. A néphagyomány szerint, ha mai napon esik, akkor 40 napig esik, de nem fog. A főszerep a napsütésé lesz, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Esni nem fog, 26-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap, aztán délután először nyugaton, aztán egyre több felé az ország középső, illetve északi részein is lehet zápor, zivatar, de közben marad a meleg, 27-32 fokra van kilátás. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Amy Winehouse dala jön, a You Know I'm No Good a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. A közlekedési infóma is a 0620 55 55 155-re jöhet. 7 után pedig jön majd a United. És az Umbrella is, Rihanna slágere, esernyő, ami ma nem fog kelleni, holnap viszont már szükségünk lehet rá. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai összefogással erősítik a turizmust Hevesvár megyében. Nabbor ünnepet tartottak Egerszalókon, új éghajlati portálon az elmúlt 200 év változásai. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Összefogással fejlesztenék a turizmust Hevesvár megyében, ahol a szakemberek szerint a jövő az élmény alapú szolgáltatásokon múlik. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egy szakmai találkozón vitatták meg a résztvevők a térségi együttműködésben rejlő lehetőségeket, számolt be róla honlapján a szervezet. Vas István egyetemi docens kifejtette, hogy a vendégek ma már komplex, személyre szabott élményeket keresnek, amit a szolgáltatók csak közös kínálattal tudnak megadni. Benkő Béla, a Gyöngyös Mátra szervezet elnöke a látogatói szemléletű tervezést emelte ki, amihez gyöngyösi példákon keresztül mutatott be sikeres fesztiválokat, gasztrotúrákat és városi játékokat. A kamara a jövőben is támogatja a partnerségek építését. Népszerű nyárköszöntő fesztivált tartottak a hétvégén Egerszalókon. A Nabbor ünnep látogatói különleges borkóstolókon és szakmai pincetúrákon vehettek részt, miközben egyedi gasztronómiai fogásokat is megízlelhettek. A megyei hírlap szerint a zenés programokkal színesített ünnepség kiváló hangulatban telt, ami méltó nyitánya volt a nyári szezonnak. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Nyárias meleg lesz ezekben a napokban Hevesben, de a kánikula nem tart sokáig, további részletek az időjárás jelentésben. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, 71 éve például a mai napon született Tim Berners-Lee, informatikus, a világháló kifejlesztője. Nélküle például nekünk sem lenne weboldalunk, melynek címe www.bestfmmagyarország.hu. Most pedig jöjjön az Umbrella, azaz esernyő, amely ma nem fog kelleni, holnap délutántól viszont újból jól jöhet majd.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, jön második Erzsébet portréfutósa, de hogy mit keres egy kamera mögötti ember a zenei színpadokon? Hát tulajdonképpen sok pénzt, mert hogy elsődlegesen rockzenész, és nem is ma kezdte. A kanadai Bryan Adams hobbija ugyanis a fotózás, és nem is akármilyen szinten, sőt, már nem csak hobbi szinten űzi, ahogy említettem második Erzsébetről, de rengeteg hírességről is készített portréfotót. Cloud Number 9, ez szól hamarosan a Besten.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lezárják az egyik közkedvelt gyalogos átjárót. Jól szerepeltek a Heves vármegyei diákok az országos közlekedési versenyen. Segíthet megszámolni a kuvikokat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. A belváros egyik forgalmas gyalogos átjárójának végleges lezárásáról döntött egy EGRI társasház lakóközössége. A Katonatér 7-9 szám kezelésében lévő szakasz a sétáló utcát köti össze a piaccal, ám mivel az ingatlan magántulajdonban van, a lakók jogosultak határozni a használatáról. A város tájékoztatása szerint az itt élőknek évek óta rengeteg problémát okozott az átmenő gyalogos forgalom. Rendszeres volt a szemetelés, a rongálás, és több olyan kellemetlen eset is történt, ami jelentős anyagi és ügyintézési többletterhet rótt a tulajdonosokra. A város vezetés arra kéri a helyieket, hogy tartsák tiszteletben a lakók döntését, akik szeretnék biztonságosabbá és rendezettebbé tenni a saját környezetüket. Bár a változás miatt a gyalogosoknak néhány méterrel többet kell majd sétálniuk a környéken, a döntéshozók szerint egy város akkor működik jól, ha a lakosok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait. Elméleti és kerékpáros gyakorlati tudásukat mutathatták meg a diákok a közlekedés ismereti verseny országos döntőjében. A Heves vármegyei csapat az előkelő 6. helyen végzett a rangos fináléban. Egyéniben még nagyobb sikert értek el a fiatalok, a füzesabonyi Vasas Nimród ugyanis a dobogó 3. fokára állhatott fel a versenyen, számolt be róla a rendőrség. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az

0: elektronikus űrlapot, akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, Medárd napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 216 éve a mai napon született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Boldog 70. születésnapot kívánunk Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülőpilóta világbajnoknak. 75 éve ezen a napon született Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 66 éve a mai napon született Michael James Hucknell, a Simply Red énekese. És 1977. június 8 megszületett a 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper Kanye West. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber száma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy esik-e 40 napig vagy sem, mert hogy Medárd napja van, és a népi jóslat szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esik. Június 8, hétfő, jó reggelt, jó hetet! Mindjárt 8 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék, köztük az Enigma dala. És a hősöké. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termár fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást, nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, úgy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a kereszttel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Energetikai nyílt nap a visontai erőműben. Tűz volt az Érsekkertben, az étterem kéményében csaptak fel a lángok. Elsősegély nyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Játékos formában ismerkedhettek meg az energiatakarékossági lehetőségekkel, a megújuló energiaforrásokkal, valamint az otthonok energetikai korszerűsítésével a látogatók azon a nyílt napon, amit legutóbb tartottak az MVM Mátra ZRT visontai erőművében, számoltak be róla a létesítmény közösségi oldalán. A rendezvényhez a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott egy szemléletformáló környezetvédelmi programmal, amihez egy speciális bemutatóbuszt hoztak a helyszínre. Az ország minden tájáról érkező vendégek virtuális valóságélményekben, kvízjátékokban és sok más feladatban vehettek részt. A csapat bepillanthatott az üzem hétköznapjaiba, sőt egy hatalmas hűtőtornyot is megtekinthettek belülről. A különleges, egyéni látogatóknak és családoknak szervezett látogatói napokat rendszeresen minden hónap végén megtartják, hogy közelebbről is bemutassák az energiatermelés világát az érdeklődőknek. Tüzet oltottak az egri hivatásos tűzoltók vasárnap délelőtt az Érsekkertben. Az Excalibur étterem konyhai kéménye gyulladt ki, ami után sűrű füst borította el a park környékét. A Heol úgy tudja, a lángokat a belső faszenes sütőkből kipattanó szikra okozhatta a szellőző rendszerben, a balesetben senki sem sérült meg. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
2: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként a 2000-es évek egyik legsikeresebb amerikai női R&B csapatától, amely Beyoncé Knowles, Kelly Rowland és Michelle Williams felállásában vált világhírűvé, mielőtt tagjai sikeres szólókarrierbe kezdtek volna. Destiny's Child, Independent Woman, készül a Halott pénz, és jön Jennifer Lopez is nem sokára. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél egy lerobbant autóra tessék figyelni nagyon. Ha van közlekedési info, várom a 0620-55-55-155-re. Jennifer Lopez folytatja, aki mostanság újból filmben is látható a Netflixen. Méghozzá Play a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30. Jó reggelt, jó hetet kívánok, június 8-a, friss hírei jönnek. A végén időjárás jelentés, aztán dalban is. Sun is shining, süt a nap, Bob Marley és Funkstar Deluxe mindjárt itt lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai összefogással erősítik a turizmust Hevesvár megyében. Napbor ünnepet tartottak Egerszalókon, új éghajlati portálon az elmúlt 200 év változásai. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Összefogással fejlesztenék a turizmust Hevesvár megyében, ahol a szakemberek szerint a jövő az élmény alapú szolgáltatásokon múlik. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egy szakmai találkozón vitatták meg a résztvevők a térségi együttműködésben rejlő lehetőségeket, számolt be róla honlapján a szervezet. Vas István egyetemi docens kifejtette, hogy a vendégek ma már komplex, személyre szabott élményeket keresnek, amit a szolgáltatók csak közös kínálattal tudnak megadni. Benkő Béla, a Gyöngyös Mátra szervezet elnöke a látogatói szemléletű tervezést emelte ki, amihez gyöngyösi példákon keresztül mutatott be sikeres fesztiválokat, gasztrotúrákat és városi játékokat. A kamara a jövőben is támogatja a partnerségek építését. Népszerű nyárköszöntő fesztivált tartottak a hétvégén Egerszalókon. A napbor ünnep látogatói különleges borkóstolókon és szakmai pincetúrákon vehettek részt, miközben egyedi gasztronómiai fogásokat is megízlelhettek. A megyei hírlap szerint a zenés programokkal színesített ünnepség kiváló hangulatban telt, ami méltó nyitánya volt a nyári szezonnak. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Nyárias meleg lesz ezekben a napokban Hevesben, de a kánikula nem tart sokáig, további részletek az időjárás jelentésben. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Kánikulára készülhetünk ma is, és holnap is, ma esni még nem fog, holnap viszont már szükség lehet az esernyőkre. Közben készül a Red Hot Chili Peppers új albuma, erről a basszusgitáros Flea beszélt nemrég. Addig is, amíg elér hozzánk, jöjjön egyik legikonikusabb, legnagyobb slágerük, az Under the Bridge, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában jön majd a megunhatatlan Loop, a dal, amelynek ugyanaz a verzéje, a bridge-e és a refrénje is. Daft Punk, Around the World. És zenél a Bagosi Brothers Company is.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána néván.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egertől északra, alig több mint 10 kilométerre találjuk a Felsőtárkányi tavat, melynek környéke egy csodálatos festői tájra emlékeztet, ami nem csak a szívet és a szellemet tölti fel, de aktív időtöltésre is remek alkalmat kínál. A Felsőtárkányi tó a község északi oldalán található sziklaforrásból ered. A bővízű forrást a 18. század során duzzasztották azzá a bájos állóvízzé, ami azóta rengeteg természetjárót csalogat magához, nyugodt hangulata és a természet közelsége miatt. A partján magas fák állnak sorfalat, hogy a nap minden szakában árnyékos helyet biztosítsanak azoknak, akik letelepednének egy kicsit a víz csillámló tükrét figyelni. A Felsőtárkányi tónál pihenőpadok, büfé és a kisebbek örömére egy nagy játszótér is rendelkezésre áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Bélapát falvai apátság Magyarország egyetlen éppen megmaradt román stílusú ciszterci temploma, a Bükk legjellegzetesebb hegycsúcsa a Bélkő sziklái alatt áll, az ott fakadó Három Kút nevű forrás mellett. A templom nemzetközi szinten is elismert kultúrtörténeti műemlék építészeti szempontból szinte egyedülálló. 1232-ben II. Kilit, egri püspök létesítette az apátságot azzal a céllal, hogy a környékbeli kunokat és besenyőket a keresztény hitre térítsék. Az apátsági templom mellett egy korábban megépült ciszterci monostor is állt, de ennek mára már csak a romjai láthatóak. Az egész épület együttes az idilli erdei környezetben, háttérben a 781 méter magas Bélkő megsebzett hófehér sziklatömbjével feledhetetlen látvány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Lezárják az egyik közkedvelt gyalogos átjárót. Jól szerepeltek a Hevesvár megyei diákok az országos közlekedési versenyen. Segíthet megszámolni a kuvikokat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. A belváros egyik forgalmas gyalogos átjárójának végleges lezárásáról döntött egy egri társasház lakóközössége. A Katonatér 7-9 szám kezelésében lévő szakasz a sétáló utcát köti össze a piaccal, ám mivel az ingatlan magántulajdonban van, a lakók jogosultak határozni a használatáról. A város tájékoztatása szerint az itt élőknek évek óta rengeteg problémát okozott az átmenő gyalogos forgalom. Rendszeres volt a szemetelés, a rongálás, és több olyan kellemetlen eset is történt, ami jelentős anyagi és ügyintézési többletterhet rótt a tulajdonosokra. A város vezetés arra kéri a helyieket, hogy tartsák tiszteletben a lakók döntését, akik szeretnék biztonságosabbá és rendezettebbé tenni a saját környezetüket. Bár a változás miatt a gyalogosoknak néhány méterrel többet kell majd sétálniuk a környéken, a döntéshozók szerint egy város akkor működik jól, ha a lakosok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait. Elméleti és kerékpáros gyakorlati tudásukat mutathatták meg a diákok a közlekedés ismereti verseny országos döntőjében. A Hevesvár megyei csapat az előkelő 6. helyen végzett a rangos fináléban. Egyéniben még nagyobb sikert értek el a fiatalok, a füzesabonyi Vasas Nimród ugyanis a dobogó 3. fokára állhatott fel a versenyen, számolt be róla a rendőrség. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyeset honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
2: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Köztük a kanadai Counting Crows dala az Accidentally in Love, a Daft Punkot ígértem, ők is jönnek Around the World, David Guetta és a Just a Little More Love, az óra pedig az ATB slágerével indul, The Fields of Love, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 29 évet ugrunk vissza az időben. Jön a brit acid jazz funk zenekar a The Brand New Heavies 4. albumának első kislemeze, amely abban az évben a brit kislemezlista 11. helyéig jutott. Ez a Sometimes a Besten.

0: Budapest FM a legjobb zenék, a legendás Daft Punkot hallottuk, és bár duóként 2021-ben beszüntették a működést, a formáció egyik fele Thomas Bangalter nemrég szólóalbumot jelentetett meg, a lemez az elektronikus minimalizmusra támaszkodik, és eredetileg egy balett előadás aláfestő zenéje volt, hát érdekes lehet. Ez pedig már David Guetta dala, Just a Little More Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek

Hú, az élet! Desiree Life című dal, az Old Best FM a legjobb zenék, a következő dal címe pedig Dangerous, azaz veszélyes. Igen, sajnos az élet néha veszélyes, mint ahogyan motorozni is az, legalábbis veszélyesebb, mint autóval közlekedni. Az M4-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lazán, lábat lógatva indul a hét Sheryl Crow-val majd. És impulzívan a Well Hello-val. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. A legfrissebb hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Energetikai nyílt nap a visontai erőműben. Tűz volt az Érsekkertben, az étterem kéményében csaptak fel a lángok. Elsősegély nyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Játékos formában ismerkedhettek meg az energiatakarékossági lehetőségekkel, a megújuló energiaforrásokkal, valamint az otthonok energetikai korszerűsítésével a látogatók azon a nyílt napon, amit legutóbb tartottak az MVM Mátra ZRT visontai erőművében, számoltak be róla a létesítmény közösségi oldalán. A rendezvényhez a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott egy szemléletformáló környezetvédelmi programmal, amihez egy speciális bemutatóbuszt hoztak a helyszínre. Az ország minden tájáról érkező vendégek virtuális valóságélményekben, kvízjátékokban és sok más feladatban vehettek részt. A csapat bepillanthatott az üzem hétköznapjaiba, sőt egy hatalmas hűtőtornyot is megtekinthettek belülről. A különleges, egyéni látogatóknak és családoknak szervezett látogatói napokat rendszeresen minden hónap végén megtartják, hogy közelebbről is bemutassák az energiatermelés világát az érdeklődőknek. Tüzet oltottak az egri hivatásos tűzoltók vasárnap délelőtt az Érsekkertben. Az Excalibur étterem konyhai kéménye gyulladt ki, ami után sűrű füst borította el a park környékét. A Heol úgy tudja, a lángokat a belső faszenes sütőkből kipattanó szikra okozhatta a szellőző rendszerben, a balesetben senki sem sérült meg. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is kitart a napsütéses idő, Egerben ma is 28 fokig melegszik a levegő, éjjel pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap még egy picit a mainál is melegebb lesz, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okoz majd. A megélénkülő szél és csapadék hatására csütörtökre már 23 fokra esik vissza a csúcs, innen csak lassan melegszik vissza. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön a brit Sugar Waves-zel, a hullámvölgyek után a trió 2011-ben újra egyesült, és azóta aktívan koncertezik és stúdiózik, és idén is számos európai fesztiválon lépnek föl, miközben dolgoznak új stúdióalbumukon, mely a tervek szerint az év vége felé jelenhet meg. Hole in the Head, ezzel indul a délelőtt, 5 perccel múlt 10, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fennem a legjobb zenék. Kenny Dopékról jut eszembe, hogy hétfő van, ami azt jelenti, hogy Classic House szól majd. 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a házigazdától, a White Boy-tól, 7 korában a lemezjátszók mögé Lauer Christian. Szóval a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágereinek napja, azaz hétfő van.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elindult a hét az utakon is, az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és 27-es kilométer között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás, és már az M0-as autóútig ér. Az M3-ason Vásárosnamény irányában Mogyoród térségében egy autó munkagépnek hajtott a 19-es kilométernél, a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, illetve egy motoros szenvedett balesetet korábban az M4-esen az M0-as csomópont nála a főváros felé vezető oldalon. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A SIP szó után kérem, hagyjon üzenetet.
2: Ugye megvan még az üzenet rögzítő a vezetékes telefon korszakából. Ring, ring, ring, jön majd a De La Soul. Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you. És a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. 6 ember ellen emeltek vádat, akik gyermekotthonban élőket bántalmaztak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség szerint a speciális gyermekotthon vezetője a szigorú szabályok és a rendfenntartás rideg fegyelme elvet képviselte, és ezzel a munkatársak is egyetértettek. Rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek tovább, bántalmazzák őket. A vád többrendbeli kiskorú veszélyeztetése, valamint kényszerítés büntette. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. A tervek szerint a sávszűkületnél és megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új kereszt. Ennek főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Túr Zsuzsanna, közlekedési jogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának playlistjében olyan neveket látok megcsillanni, mint Adamskié. Itt lesz a Freemasons, énekel Robbie Williams, de csak Christina Aguilera után. Szól már is a Dirty, 3 lassan 4 perccel múlt 11 óra. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Július 30-án, 15 év után újból Budapesten ad koncertet Szil, aki biztos vagyok benne, hogy a most érkező dalt is elénekli. Annak ellenére, hogy nem az ő, hanem felfedezője Adamski nevén fut. Szól a Killer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. A külső sávot lezárták, már 5 kilométeres a dugó és az M0-ásig húzódik. Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében, ahol korábban egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leállósávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Girl Power és a Flower Power indítja a délutánt, az utóbbi a formáció neve, You Won't Forget About Me. Itt van Majoros Rita, perceken belül a legfrissebb hírek után ő veszi át a stafétát a stúdióban, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdit közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően, a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétfő délutánt és sok napsütést mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és könnyű akadályokat a hétre, úgyhogy indítsuk együtt ezt a délutánt, és hát ezt a hetet is a legjobb hangulatban. Fatboy Slim, Jay-Z, Beyoncé, Magna Cum Laude, Pets and Small, hát ebben a sorrendben érkeznek. A Flower Power pedig már nyitja is az órát. Nagyon szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól ki tudták pihenni magukat, és élvezték a koranyári időt, így az első júniusi hétvégén. Én is egy szuper jótékonysági fesztiválon vettem részt, ami nagyon sikeres volt, és nagyon jó hangulatú, úgyhogy tényleg igazán feltöltődve, egy nagyon picit fáradtam, de azért igazán feltöltődve érkeztem ide a hétfő délutánba, úgyhogy hozom a legjobb zenéket. Fats & Small, Turn Around, jöhet? Nagyon remélem, hogy igen, így akár az ebéd utáni desszertként Jay-Z és Beyoncé is jön, és az egyik kedvencem tőlük ez a Bonnie és Clyde. Most pedig Fatboy Slim talán egyik legikonikusabb sláger érkezik, amit a legtöbb filmben hallottunk már. Rockefeller Skank itt a Best FM-en. Alapozza meg a délutáni jó hangulatot. Right about now.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután, ma is utazzunk együtt. Akinek van közlekedési információja, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. A számunkon nem változott 0620 55 55 155. Na nézzük, mi újság az M1-esen így hétfő délután. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati jeleket festenek, úgyhogy a külső sáv zárva, az érintett szakaszon itt csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt elég nagy a torlódás, már a 8 kilométert is meghaladta, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, úgyhogy hát aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, az pedig ide várom. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lenny Kravitz és a The Chamber, a folytatásban pedig friss hírek érkeznek, mert hogy másodperceken belül egy óra. És jönnek a legjobb zenék a folytatásban is, és természetesen a következő órában a nap kérdését is felteszem. De előtte itt lesz a Punjabi MC. És jön majd az Airi Mafia is, a Balaton dalával, ez lesz a Pont olyan, mint rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető a vonatinfó. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető, emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plus webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lannert Judit közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kompkikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel, úgyhogy ránk fér a délutáni kávé, és egy isteni hétfő délutáni hangulat. Mondjuk az E17-től jön az It's Alright, aztán itt lesz az Irie Mafia, jön Janet Jackson, és nem a Backstreet Boys. Most a Punjabi MC repít minket egy kicsit Indiába.
0: Ne!

Best FM a legjobb zenék. Mi, akik a 90-es, 2000-es évek zenéit szeretjük is hallgatni, éltünk is már akkor, és bulisztunk már akkor ezekre a slágerekre, hát nekünk is eljött néha, vagy eljön majd egyszer az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy hát igazán felnőtté váltunk. Na, de kinek melyik volt ez a pillanat? Mikor éreztük azt életünkben először, hogy felnőtté váltunk? Mondjuk, amikor elkezdtük már az öblítőket szagolgatni, és szimplán lett kedvenc öblítőnk, és nem azt néztük a buliban, hogy mondjuk milyen rákcsát, vagy éppen milyen italokat viszünk a hétvégi bulira, vagy éppen tényleg már a mosószeröblítő kombináció kedvencünk is megvan, vagy nagyítóval olvassuk már a különböző flakonok hátulján az összetevőket, stb. Stb. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor érezte azt először, hogy hát igazán felnőtt most már? Jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé hozom Nelly Furtado dalát, jön a Say It Right a Best FM-en.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Best FM a legjobb zenék. Jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M5-ösön. A főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítás folyik, úgyhogy legalább 5 kilométeres a torlódás, ami már most kialakult. A 68-as főúton a Balaton új lakelágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jetlag, te meg én, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy friss híreket hallgatunk, hiszen 2 órához érkezik már mindjárt ez a délután, nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy mindjárt mehetünk haza a munkából, de előtte hallgassuk még meg a következő órában a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé. Itt lesz a Sziblak is, és a Summertime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonatinfó. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk, pontosan 4 perccel megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Summertime, jöhet, szívlak, imádom ezt a dalt, és igazán hozza ezt a koranyári hangulatot. Hát hiszen már június van, úgyhogy lassan kitör a vakáció is. De előtte még Jennifer Hudson-t is meghallgatjuk, jön a Spotlight. Szép napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es és a 48-as kilométerek között folyik a munka, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt jelen pillanatban 15 kilométert is meghaladta már a torlódás, úgyhogy mindenképpen kerüljön, aki még teheti, az 1-es főúton. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél pedig a 87-es és a 86-os kilométerek között szintén dolgoznak a munkaterület előtt, itt legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek közlekedési információja, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mikor éreztük igazán azt, vagy először azt, hogy felnőttünk. Ádám üzenetét imádom. Amikor rájöttem, hogy egy jó serpenyő jobban feldob, mint egy új telefon, vagy akár egy koncertjegy. Zoli azt írja, amikor egy barkács áruházban tényleg izgalomba jöttem. Imádom ezeket az üzeneteket. 0620 55 55 155. Kinek mikor jött el az a pillanat, amikor azt érezte? Hát ő bizony felnőtt. Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, na megjöhet a Bahamán is. Who let the dogs out? Ezen a csodás délutánon itt a Best FM-en. Who let the dogs out?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Lezárják az egyik közkedvelt gyalogos átjárót. Jól szerepeltek a Hevesvár megyei diákok az országos közlekedési versenyen. Segíthet megszámolni a kuvikokat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. A belváros egyik forgalmas gyalogos átjárójának végleges lezárásáról döntött egy egri társasház lakóközössége. A Katonatér 7-9 szám kezelésében lévő szakasz a sétáló utcát köti össze a piaccal, ám mivel az ingatlan magántulajdonban van, a lakók jogosultak határozni a használatáról. A város tájékoztatása szerint az itt élőknek évek óta rengeteg problémát okozott az átmenő gyalogos forgalom. Rendszeres volt a szemetelés, a rongálás, és több olyan kellemetlen eset is történt, ami jelentős anyagi és ügyintézési többletterhet rótt a tulajdonosokra. A város vezetés arra kéri a helyieket, hogy tartsák tiszteletben a lakók döntését, akik szeretnék biztonságosabbá és rendezettebbé tenni a saját környezetüket. Bár a változás miatt a gyalogosoknak néhány méterrel többet kell majd sétálniuk a környéken, a döntéshozók szerint egy város akkor működik jól, ha a lakosok kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait. Elméleti és kerékpáros gyakorlati tudásukat mutathatták meg a diákok a közlekedés ismereti verseny országos döntőjében. A Hevesvár megyei csapat az előkelő 6. helyen végzett a rangos fináléban. Egyéniben még nagyobb sikert értek el a fiatalok, a füzesabonyi Vasas Nimród ugyanis a dobogó 3. fokára állhatott fel a versenyen, számolt be róla a rendőrség. A Füles Kuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyeset honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
3: És most néhány szó az időjárásról. Derült idő van Eger környékén, jelenleg 28 fokot mérhetünk, a zavartalan napsütésnek köszönhetően pedig holnap még egy fokkal emelkedik a hőmérséklet. A hét közepén azonban lehűlést tapasztalhatunk majd, egy hidegfront záporokat, zivatarokat szállít térségünkbe, de még ekkor is elérhetjük a 23 fokot. Egészen hétvégéig fordulhat elő változó mennyiségű csapadék. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, lassan minden felhő eltűnik az égboltról, még mindig nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással, 27 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Kezdünk, itt van Ida Kor és Fedelő Grand a Bestem.
1: 100,7 Bestem.

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 27 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Hétegerben. Egyre kevesebb az UV index is, viszont még mindig a mérsékelt kategóriában van. Most ment át, 3 órakor még ott voltunk a magasban, most már azért kevésbé erős a nap, de a mérsékeltre még mindig azt mondják, hogy ez is nagyon veszélyes tud lenni, főleg azoknak, akik idén először vannak kint a napon, csak óvatosan a napozással, és ezt mondom a barna bőrűeknek, a fehér bőrűeknek, a szőröseknek, mindenkinek. Tehát erre nagyon figyeljenek oda, mert nagyon sok problémát tud okozni a túlzott napozás, vagy a nem jó időben való napozás. Fontos nap a mai, medárnap, szerintem több helyen olvashatták már, hallhatták már, az egyik legismertebb jósló nap. Hogyha ezen a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog, ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor 40 napos szárasság várható. Az eredetét magyarázó egyik legenda szerint Szent Medárd püspök 40 napos esővel oszlatta szét egy ilyen vidám táncoló mulatozó társaságot azért, mert nem hallgattak az intő szavára. A mai napon, képzeljék el, és nem csak a Medárd napjáról híres, hanem ma van az óceánok világnapja is, sőt 1955-ben leírások igazolják, hogy olyan vihar volt az Alföldön, hogy 3 kombájnt is a levegőbe kapotta a szél és a vihar, a szemtanúk szerint. Ezek elvileg hiteles forrásból származnak. És akkor nézzük az időjárást, mert ez is fontos, valószínű, hogy nem lesz csapadék a mai napon, itt Egerben és a környéken. Győr, Moson-Sopron vármegyében van kint egy citromsárga riasztás zivatarra, esőre, viszont jelen pillanatban ott sincs semmilyen változás. A hőmérsékletek vannak nálunk, jóval magasabb hőfokok is, nem feltétlen az ország déli részén, több helyen is előfordul, 30 fok fölött, ide 33 megállítja. A holnapi napunkat is valami hasonlóan kell elképzelni, mint a mai, és akkor szerdán érkezik majd az a hideg front, amely hozza magával sajnos a csapadékot, így a szerdai napunk az már teljesen másképp alakul, mint az eddigiek. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is jöjjenek a dalok, itt van Gio Baggio a Besten.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nézzük, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap. Jönnek szépen sorban először névnap, aztán a kis kedvencek névnapjai, és utána születésnaposok innen Egerből és a környékből. Említettem az előzőekben, és érdemes megjegyezni, ha már a mai napról van szó, ma van medárnapja, ma van az óceánok világnapja is, tehát a medárdok a fő-fő névnaposok, egy germán eredetű a név, a medárdusz névből jön, a jelentése hatalmas, erős. Azt mondja a medárdokról a számmisztika, hogy mindig központi szerepet töltenek be, az irányítás az nagyon fontos számukra, hatalmas akaraterővel bírnak, amellyel mindig le tudják nyűgözni a körülöttük élőket, és az irányító szerep, na, ezt többször kiemelik, mert hogy ezek az emberek, akiket lenyűgöznek, ezek elfogadják az irányító szerepet is, amelyet a medárdok képviselnek, és így teljes a kép. Ma ünnepelnek még Helga, Aglent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, Helma, Helza, Hulda, Izabel, Izabel egyellel, kétellel, Kalipszó, Kaliopé, Kerubina, Méda, Medárda, Tas, William, Vilmos, Zaránd és Záred nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Gréti és a Pegi nevűek, a cicák közül a Manci, vagy éppen Manyi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül a Malacka nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Nézzük a születésnaposokat, mi jellemző azokra az ikrekre, akik június 8-án látták meg a napvilágot. Az erényeik közé tartozik, szorgalmasak, pontosak, nagyon szabadak. A hibáik, hogy túlságosan indulatosak szoktak lenni, és rögeszmések. Az egészségi állapotuknál gyomor problémákat hoz fel a nagykönyv. Azt írja, hogy itt a fejfájás, a migrén, amely többször előfordulhat, sőt a pánikbetegséget is kiemeli. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak tudósnak, irodalmárnak, a művészet minden területén helyt tudnak állni, kiválóak ezen a területen, és akkor nézzük, hogy név szerint kikről tudok én, ezt ki kell hangsúlyozni, mert ha nem küldik el a neveket, és nem hívják fel a figyelmemet, hogy kik az ünnepeltek, akkor sajnos nem mindenkit tudunk felsorolni. Ma ünnepel Ferenc Andrea születésnapot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, sok-sok puszi neki. Ma van dr. Fejér Barnának is a születésnapja. Doktor úr, minden szépet és jót kívánok önnek. Szabó Marian és a mai napon látta meg a napvilágot. Neki is sok szépet és jót. Helgert Mihály Krisztina, Isten éltessen sokáig, sok-sok puszi neked. Ma van Juhász Balázsnak is a születésnapja. Szerintem ő most nincs Egerben, de attól függetlenül hallgathat bennünket. Víg Csaba is a mai napon született, Isten éltesse sokáig, és Oravec Lilinek is nagy-nagy pusszantást küldünk, mert ő is június 8-ai. Ha kihagytam bárkit, 0620-355-6555-ös, megtalálnak minket a facebook.com/bestfmeger oldalon. És jön a Well Hello, előtte pedig a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 9-én kedden, együtt teljes a város. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az esélyegyenlőség napján az Uránia IFI pont és közösségi térbe. A nap során interaktív érzékenyítő élményekkel, civil közösségek bemutatkozásával, filmvetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Kipróbálhatjuk, milyen kerekesszékkel közlekedni, megtapasztalhatjuk, milyen látás nélkül tájékozódni, vagy netán szájról olvasni, hallás nélkül, mindez az Uránia IFI pont és közösségi térben. 10 órakor kezdődnek a programok, kedden, az esélyegyenlőség napján. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Szakmai összefogással erősítik a turizmust Hevesvár megyében. Nabbor ünnepet tartottak Egerszalókon, új éghajlati portálon az elmúlt 200 év változásai. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Összefogással fejlesztenék a turizmust Hevesvár megyében, ahol a szakemberek szerint a jövő az élmény alapú szolgáltatásokon múlik. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében egy szakmai találkozón vitatták meg a résztvevők a térségi együttműködésben rejlő lehetőségeket, számolt be róla honlapján a szervezet. Vas István egyetemi docens kifejtette, hogy a vendégek ma már komplex, személyre szabott élményeket keresnek, amit a szolgáltatók csak közös kínálattal tudnak megadni. Benkő Béla, a Gyöngyös Mátra szervezet elnöke a látogatói szemléletű tervezést emelte ki, amihez gyöngyösi példákon keresztül mutatott be sikeres fesztiválokat, gasztrotúrákat és városi játékokat. A kamara a jövőben is támogatja a partnerségek építését. Népszerű nyárköszöntő fesztivált tartottak a hétvégén Egerszalókon. A Napbor ünnep látogatói különleges borkóstolókon és szakmai pincetúrákon vehettek részt, miközben egyedi gasztronómiai fogásokat is megízlelhettek. A megyei hírlap szerint a zenés programokkal színesített ünnepség kiváló hangulatban telt, ami méltó nyitánya volt a nyári szezonnak. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetők el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónak Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
4: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
3: Nyárias meleg lesz ezekben a napokban Hevesben, de a kánikula nem tart sokáig, további részletek az időjárás jelentésben. Derült idő van Eger környékén, jelenleg 28 fokot mérhetünk, a zavartalan napsütésnek köszönhetően pedig holnap még egy fokkal emelkedik a hőmérséklet. A hét közepén azonban lehűlést tapasztalhatunk, majd egy hidegfront záporokat, zivatarokat szállít térségünkbe, de még ekkor is elérhetjük a 23 fokot. Egészen hétvégéig fordulhat elő változó mennyiségű csapadék. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot és balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nagyon sok türelmet kívánok Eger útjaihoz. Tényleg óvatosan, vannak helyek, ahol most is dolgoznak. Figyeljünk, azért rájuk is oda jön a Back to Black, elsőként pedig íme Florida és Kisa itt a Besten.
0: 100,7 Best

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A volt 3-as iskolánál felmarták az utat, a felmart út és a volt út között nincs átmenet, nagyon nagyot tudunk bakkanni ott autóval, erről is beszélgetünk majd Autómentős Ferikével, de zenéjünk, itt van George Michael a Besten.

0: 5 perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A vonalban pedig itt van velünk Autómentős Ferike, aki mondja a legfrissebb információkat Eger útjairól, a környék útjairól. Szia Ferikém!
1: Szia Dudi, sziasztok! Hát a napi 3 szalagszós legyen mindenkivel, már bolyád a kifejezésért. Jelen pillanatban, hol is kezdjem el? A balesetekről nem akarok a hétvégén beszélni, mert volt bőven, ebben volt motoros is, személyautós is, mindenki, és jó idő, minden, akkor baleset van.
0: Mit szólsz hozzá, hogyha én kérdezek? Azért, mert jó, borzalmas, ami van. Tehát nagyon nagy dugók vannak, főleg ilyenkor 4 és 5 óra között. Viszont van egy olyan információm, hogy itt a volt 3-as iskolánál fel van marva az út, és állítólag nem sikerült szintbe hozni. Nem szintbe, hanem nincs átmenet. Tehát egyszer csak így bukkansz akkor át, hogy nagyon nagyot, és oké, hogy tábla jelzi, hogy ez így közeledik, de nem az a szép átmenet, hogy átmegyek a felmart útra, hanem bukk. Hogy ez normális? Vagy ezt meg fogják ott csinálni másképp? Vagy mi ez?
1: Figyelj, én akikkel beszéltem, és akik ezt nekem mondták, ők azt mondták, hogy a fogukból tömés kiesik, mert eddig hozzá vagyok szokva, hogy oké, felújítás van minden, ilyen szép átmenettel, kétteri koppanással átvezeti a felmart területre. Meg minden, most egy pillanat úgy néz ki, hogy így vonalzól elvágták, és átugratunk a területen. Az autósok, akikkel én beszéltem, akik mondták nekem, hogy húha, az elemelet valamit kezdeni, nem én marom ezt az utat, én csak jelezni tudom, hogy a sor rége szönt áll a viadukton, de nagyon nem kell belelendülnünk az autózásba, mert mihelyt tovább megyünk a Tetemvár, ott folytatódik a felmarás, úgyhogy én azt mondom, hogy vegyünk biciklit. Komolyan, vegyünk biciklit, menjünk biciklivel, mert most jelen pillanatban sokkal egyszerűbb, gyorsabb közlekedni kerékpárral, mint járművel. Uh-huh. Vannak olyan időszakok, amikor, hát azt mondom neked, hogy fel Németre, hogy kijussunk, teherautóval több mint 40-45 perc.
0: A szegény tesóm ugye hajnalban jár dolgozni, azt mondja, hogy ez a Tetemvár még akkor se szép. Tehát oké, hogy kevesebb autó jön, vagy éppen nem jön senki szembe, és próbálod a csatorna fedeleket ott úgy kikerülni, hogy jó legyen. Mi van akkor, hogyha történik a gumiddal valami egy ilyen felújítás alatt? Tudok szólni, hogy gyerekek, itt miattatok kidurrant a gumim?
1: Hát ugyebár minden esetben a közút kezelője, fenntartója, a felelős a kátyukért, vagy bármilyen munkálatokért. Hogyha itt nekünk valami kár esemény történik, azt mi rögzítjük mindent, és igényel élünk, kártérítési igényel élünk, ugyebár itt meg kell nekünk, be kell bizonyítani, hogy az nem megfelelően volt kitáblázva, én azt a sebességhatárt betartottam, én mindent tökéletesen csináltam, na olyan nincs, hogy mindent tökéletesen csinálunk, és ezután tudunk kártérítéssel élni a közút kezelője felé. Ez most vagy sikerül, vagy nem.
0: Értettem.
1: Ha találunk egy aknafedelet, úgymond, akkor próbáljuk meg úgy, hogy nem a kerékkel átmenni, hanem lábunk közé venni, és úgy átslisszolni ezen a területen, akkor biztos, hogy nem fogjuk kiszaggatni a gumingot, és nem lesz se anyukánk, meg más anyukája se emlegetve.
0: Így legyen. Ferikém, nagyon szépen köszönöm. Holnap beszélünk délután ugyanebben az időpontban.
1: Kellemes napot és balesetmenteset. Sziasztok!
0: 0623 355 65 55-ös, hogyha van információjuk. Mario Vinens, Enya és P. Didi érkezik itt a Bestán.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 9-én kedden, együtt teljes a város. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az esélyegyenlőség napján az Uránia IFI pont és közösségi térbe. A nap során interaktív érzékenyítő élményekkel, civil közösségek bemutatkozásával, filmvetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel készülnek. Kipróbálhatjuk, milyen kerekesszékkel közlekedni, megtapasztalhatjuk, milyen látás nélkül tájékozódni, vagy netán szájról olvasni, hallás nélkül, mindez az Uránia IFI pont és közösségi térben. 10 órakor kezdődnek a programok, kedden, az esélyegyenlőség napján. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Energetikai nyílt nap a visontai erőműben. Tűz volt az érsekkertben, az étterem kéményében csaptak fel a lángok. Elsősegély nyújtó szolgálat 10 balatoni strandon. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Játékos formában ismerkedhettek meg az energiatakarékossági lehetőségekkel, a megújuló energiaforrásokkal, valamint az otthonok energetikai korszerűsítésével a látogatók azon a nyílt napon, amit legutóbb tartottak az MVM Mátra ZRT visontai erőművében, számoltak be róla a létesítmény közösségi oldalán. A rendezvényhez a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott egy szemléletformáló környezetvédelmi programmal, amihez egy speciális bemutatóbuszt hoztak a helyszínre. Az ország minden tájáról érkező vendégek virtuális valóságélményekben, kvízjátékokban és sok más feladatban vehettek részt. A csapat bepillanthatott az üzem hétköznapjaiba, sőt egy hatalmas hűtőtornyot is megtekinthettek belülről. A különleges, egyéni látogatóknak és családoknak szervezett látogatói napokat rendszeresen minden hónap végén megtartják, hogy közelebbről is bemutassák az energiatermelés világát az érdeklődőknek. Tüzet oltottak az egri hivatásos tűzoltók vasárnap délelőtt az érsekkertben. Az Excalibur étterem konyhai kéménye gyulladt ki, ami után sűrű füst borította el a park környékét. A Heol úgy tudja, a lángokat a belső faszenes sütőkből kipattanó szikra okozhatta a szellőző rendszerben. A balesetben senki sem sérült meg. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: És most néhány szó az időjárásról. Derült idő van Eger környékén, jelenleg 28 fokot mérhetünk, a zavartalan napsütésnek köszönhetően pedig holnap még egy fokkal emelkedik a hőmérséklet. A hét közepén azonban lehűlést tapasztalhatunk majd, egy hidegfront záporokat, zivatarokat szállít térségünkbe, de még ekkor is elérhetjük a 23 fokot. Egészen hétvégéig fordulhat elő változó mennyiségű csapadék. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolli Csek Judit vagyok, bárhol is vannak és lehetőségük van rá, igyanak folyadékot. 29 fok van jelenleg itt Egerben. Jön Kállai Szanders András, elsőként pedig itt van Tom Novi és Lima, a Best FM.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek ezen a héten itt Hevesvár megyében. Holnap kedden délután 14:30-tól egészen 5 óráig Pétervásárán a Művelődési Házban van erre lehetőség. Jön a szerda, ami egeré, a Civil Közösségek Házában délután 2 órától egészen 5 óráig a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt. Pénteken 12-én délután 14:30-tól 5 óráig Ostoroson, a Közösségi Szintér épületében, szombaton pedig 60-ban a kórházban van lehetőség 9 órától egészen délután 1 óráig. Ezeket az információkat elolvashatjuk a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének oldalán, Facebook oldalán. Itt is megtaláljuk őket, ahol külön felhívják a figyelmet mindig arra, hogyha valaki megy vért adni, személyigazolványt, tajkártyát és lakcímkártyát mindig vigyen magával. Érkezik Mark Wahlberg, vagyis régi nevén Marky Mark itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes napot mindenkinek, balesetmenteset, sokan vannak még mindig az utakon, köszönhető ez a rengeteg útfelbontásnak. Ettől függetlenül én más nem tudok, csak jó zenéket hozni mellé, pontosabban két DJ hozza jó zenéket. Az első órában White Boy érkezik, a másodikban pedig Lauer Christian a Night Shift-ben, ma klasszik house zenék szólnak, én pedig megyek. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en. Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban, nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tisza párt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték hordágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
1: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
0: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balatonlele közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. Magyarolóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
3: A Best FM

0: legjobb zenékkel.
1: Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fitz Lobby, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillage és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Lauer Krisztiánnal.

0: Night Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixe jön itt a Best FM.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós Lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infókukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött senki nem menjen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzár elv, rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Újabb hétfőn, újabb egy óra, amiben Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjaiból. Classic House, klub klasszikusok, klub hírusok, tök mindegy, hogy nevezzük. A megszokott íz, a megszokott minőség, ez még a macskanyelvnek volt ez a reklámja? Nem is tudom. Nem, mindegy, lényeg. Szóval, na, aki Classic House-t akar az ezredfordulóból, itt most megkapja még egy órán keresztül. Köszönhetően Lauer Christiannek.
4: Így van, keksz. A szexek keksze. A keksek szexe. Most ez jutott eszembe.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Múlva nem vagyok benne teljesen biztos, de nekem úgy rémlik, hogy én ezt is játszottam a Puskásban. Igen.
3: Ugye?
2: Így válogattam, hogy egyet a franciáknak, egyet az angoloknak. És akkor mindenki megkapja a magáit. Egyébként soha rosszabb párosítást tennél, tehát hogy nem is tudom, hogy mondjuk a németek lettek volna a döntőben, meg ott azért jó német zenéből lehet, hogy meglettél volna
4: lőve. Játszottál volna egy-két technót.
2: Az lehet. Jó, meg mondjuk Tom Novi meg ilyenek, de hogy azért, na mégis, azért persze. Mennyivel egyszerűbb volt így a dolog, hogy angol meg francia zenéket.
4: De az a durva egyébként, hogy a Tom Novi például, szerintem ő az egyedüli talán németek közül, aki house-ban ugye van ismerve, hát egyébként a Musti, de egyébként tényleg ott csak az atom... Kemény technó.
2: Vagy a technó, igen. Na mindegy. Ja, mert hogy csak azért akartam mondani, mert hogy énként csomóan kérdezték, hogy fel lesz-e az, amit játszottam a Puskásban a BL döntő előtt. Hát én ezt figyelt, rögzítettem, hangot, fényt, kamerán, nyolc, minden vizé, tele volt rakva a pult. Úgyhogy ezt valahogy majd nyilván szeretném feldolgozni, megvágni.
4: Persze,
2: mindenképpen videót már így dobáltam fel. A Mixcloudra biztos, hogy felragom majd a hanganyagot, aztán, hogy a videóban mi lesz, az hogy, ebben még teljesen rutintalan vagyok, de valamilyen úton, módon azért a hanganyagot azt biztos, hogy hamarosan majd közé teszem. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet majd megtalálni, úgy, mint az összes korábbi, vagy nem az összes, de nagyon sok korábbi Night Shift-es mixemet, és akkor már Mixcloud, a te korábbi mixeit pedig...
4: A Mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a Mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon találhatok.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lower.
1: Nyilván régen volt, meg összemosodnak az emlékek, de megmernék lásküdni, hogy biztos, hogy ezt is egyszer ilyen sorrendben ezt a Rióba játszottam, nem?
2: Ja, százalék.
1: De ezek nekem annyira ilyen oda Petőfét budai hitfő 2003-2004
2: darab, micsoda helyek voltak.
1: Úristen.
2: Hát igen, sajnos ezek elmúltak. Mint ahogy egyébként a jó zenék is, tehát valahogy nem tudom.
1: Jönnek vissza a jó zenék, csak már Timi már harmadik kört éljük meg ugyanazokból a zenékből, nem?
2: Igen, és másképp, persze.
1: Aztán 10 év múlva egy remixbe, és most itt a 20. évfordulát ünnepel egy csomó klubhírnősz, hogy azokat most megint.
2: Há, igen, megint feldolgozzak, és az a durva egyébként,
1: hol jobb, hol rosszabb,
2: hogy így néha annyi promót szoktam kapni hetente, hogy hihetetlen is belehallgatok, mondom, atya úristen, tényleg ilyen öreg vagy, volnék.
1: Figyelj, tényleg.

0: ugye a Deuxot, létszik a Deuxot,
1: Deuxot,
0: a Deuxot, Deuxot, azt a szemgolyósat, a Deuxot.
1: Igen.
0: Ami ugye hát tő, és nem is tudom, hogy ugye kettő, nem tudom, hogy egyébként franciák voltak ők nyilván.
1: Nem,
0: hát,
1: ők nem? Spanyolok voltak, kérlek szépen a David Penn és a Molella, azt hiszem úgy hívták a társát.
0: Az meg olasz.
1: Persze, a Molella, azt hiszem, ő is spanyol. Kettent
0: francia választottak egy francia nevet. De. Mert hogy kettent.
1: Na mindegy. Azt nem tudom, hogy miért.
0: Ha már ez a kettes szem előtt, akkor az mennyire fér neked bele, hogy így másodszor is gyere majd a héten pénteken.
1: Na mindenképpen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Akkor extrázunk egyet pénteken, ezt a mai 60-at meg nagyon szépen köszönjük Lager Krisztiának.
1: Én is köszönöm.
0: Akkor klubhimnuszokkal nyitottuk a dolgos hétköznapokat, azokkal is fogjuk zárni pénteken.
1: Úgy, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják, az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemzőbb tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombikikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, több felé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az óceánok világnapja, és szintén június 8-án esik az agydaganat elleni küzdelem világnapja, és meg van egy szülinaposunk is, aki ma ünnepel, és a következő órában érkezni is fog majd itt a Besten. Mark Morrison, Jennifer Lopez, Armand Van Helden mellett, meg a Shakedown után, mert hogy ők nyitják az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My Love Don't Cost a

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a meteorológusoknak, akkor az LMC most érkező dal holnap abszolút aktuális lesz, mert holnap bizony már lesz felhő, ami fölé oda tudnánk repülni, de ezek mellett is azért nem lesz rossz az időjárás, mert 31 fokos nappali maximumot ígérnek kedre a meteorológusok. Szóval tessék készülni záporokra, zivatarokra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy ennek ellenére front egyáltalán nem vált.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Saját bevallása szerint Robbie Williams borzasztóan dühös volt Gary Barlowra, amiért az előzetes megállapodások ellenére mégsem ő, Robbie Williams, hanem Gary Barlow énekelhette a főszólamot ebben a dalban. De most így pár tíz év távlatából már ő is azt mondja, hogy teljesen jogos volt ez a döntés, mert hogy akkor Gary Barlow nagyon jó volt, ő meg aznap borzasztóan pocsék. Jön a Take That és a Relight My Fire.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tisza párt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton lelekös területein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos széllökésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Abszolút női túlerő lesz a következő órában itt a Besten. Kelly Clarkson indítja majd az órát a My Life with Suck Without You-val, rögtön utána Rúzsa Magdil, őt követi majd a Salt and Pepper, utána pedig érkezik Beyoncé és az If I Were a Boy, aztán persze majd beleerősítenek a fiúk, és itt lesz Ákos, a Criss Cross, Coolio és a Savage Garden is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, irány akkor a déli félteke, Ausztráliára fókuszálunk a következő percekben, és ezért teljesen ne lógjon ki a magyar előadó sem, az Art Avenue majd a Madison Avenue-ra csatlakozik névben. Jön a Savage Garden, és az I Want You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Five nagy visszatérő turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont, hogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Five in the Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásokat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kreszt Bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, több felé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csütörtöktől pedig minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész világ megint Amerikára fog figyelni, köszönhetően a labdarúgó világbajnokságnak, úgyhogy mi is foci hangulatba indítjuk a következő órát. Sergio Mendez a Black Eyed Peas-zel és a Maskenádával nyitja az előttünk álló 60 percet, mint a Best End a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. 2014-es Balaton Soundos fellépésük után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Saram ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish!

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Arash és Budapest viszonya, már elég érdekesen alakult. Egyszer egy fonogram diát adom pár dal erejéig fel.

Best FM a legjobb zenék, hát végül Dario G-nek azért csak igaza lett. Párizsban lett karnevál. Mondjuk, amíg haza nem ért a csapat, nem feltétlenül olyan típusú és minőségű, amilyet a belügyi dolgozókat Párizsban elképzeltek, de aztán, amikor a PSG végre visszarepült Párizsba, akkor tényleg igazi futballünnep vette kezdetét Párizs utcáin. Hogy a franciák örülhetnek-e rövid időn belül kétszer, vagyis hogy a BL döntő után esetleg a futball világbajnokságot is be tudják-e húzni, hát erre bő egy hónapot kell várni. Csütörtökön indul a futballvilágbajnokság. Nálunk meg most érkezik Dario G, a Carnaval de Paris-val. Itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órára sem adunk lejjebb, sem a lendületből, sem a minőségből. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek itt. A Besten jön majd Pink, a Don't Let Me Get Me-vel, itt lesz a TLC, a No Scrubs-al, de jön még Justin Timberlake, a Planet Funk, és a sor legelején Danzel, a Pump It Up-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszte a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a BBC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Helyszín itt a Beszte.

Best FM, a legjobb zenék. Holnap este 6 és 8 óra között a funky oltárán fogunk majd áldozni, és a legnagyobb funky himnuszokkal nyitjuk majd meg a kedd estét. Természetesen, ahogy az lenni szokott keddenként, Hangya fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszóknál. A mai Night Shift pedig ennyi volt. Justin Timberlake és a Cry Me River jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.